tülle és vele van a lélek. Neki lelkülnek a dolgok. Nélküle minden.